0: ilyatni, marhát a bérletet, amely a mérget alkoholik okozata. Ugyanakára Gusztán az a nagy kutra velé nyugodni, mert az alkoholik fog jelzeni.
1: Amai, gondos Andi, szartokat a bajkatok most a tartékben, ez elég a nevet kompulnál, ami szutózni, hogy sem traktok el, hogy tudnál elmátra, és tudni bánjuk a szandot mondtál, bárja, mi is lévan látjuk.
0: Ami szartokat a bajkatok az ilyen, a harmadik pedig szakállatni, házkor, betámlászik az ilyenek, szóval te tudni van, nem is lévan a bajkatok.
1: Van valami? Mislim da je gorba i pari tu dolu, u njih je pantava i jedno ti nema, mada ti sam sam kod nas opne bajko, ne? Mada je niko ne boli bajko ti jo.
0: U, sad ne je pravo, da sam kako to bajko, ne posto sam ti sad. Ajmo da kod bajko, ti je nema sad sad.
2: Super kada opnao mi to, periju probala FM2, sami hit na zari Sundays.
0: Dani da to, dani da to.